0: Az idő nem áll meg.
1: Új dalok jönnek, mennek, és ez így van rendben. De van, ami örök.
0: Ami mindig sláger marad.
1: Olyan, amit ha meghallasz, eszedbe jut a...
0: Szóval engedd el magad.
1: Mert itt egy újabb klasszis dal. Örök garanciával. Korona FM 100.
0: Korona FM 100.
1: Itthon vagy.

ahol holnap után 8 és 10 óra között lehet majd ügyet intézni, ez tehát egy csütörtöki nap a rendezvénytérnél találod meg. Utána átköltözik majd a délutáni órákban Géderlakra, 12.30-tól 14 óráig a művelődési ház mellett lehet ügyeket intézni, többek között személyigazolvánnyal, jogosítvánnyal, útlevéllel, lakcímigazolvánnyal, diákigazolvánnyal vagy DÁP-pal kapcsolatos dolgokat lehet ott elintézni. Úgyhogy kormányablak buszra fel, meg zenére fel, Chris Cross Amsterdam következik, ez a Májó Máj!

És a csoda, Szikora Robék itt a Korona FM 100-on, ez volt a Balatoni Lány, hozták a pörgést, hozták a jó hangulatot, így a napsütéses kedd délelőttben szükségünk is van erre. Éva Max pedig tovább emeli majd ezt a hangulatot. My Hand and My Heart!

ez lesz a Waiting for a Star to Fall. Gyors, egy pillantás az utakra. Kaptuk korona tanunktól az információt Csabától, hogy Solton a Pillivel szemben a szürke Skoda a natrend számú méri az arra közlekedők sebességét, ez ugye az 51-esen van, még a Solt település jelzőtáblán belül, vagyis 50-nel lehet menni. Az 54-esen is mérnek Kecel és Solthadkert között, illetve kint van a kamera az 53-ason is Akasztó környékén. Köszönjük szépen az infót korona tanúinknak. Aztán jöjjünk közelebb Kalocsához, konkrétan Kalocsa belterületén az 51-esen Márok-Patkai szegélyrendezési munkákat végeznek, emiatt félpályás az útlezárás. Északabbra Dunapatai határában az útmenti növényzetet gondozzák, és ugyanez a helyzet Harta környékén is, emiatt munkagépek akadályozhatják az előrejutásodat. Kecel belterületén az 54-esen árok és patkarendezést végeznek félpályás lezárás mellett, Akasztónál az 53-ason pedig csatornát építenek, emiatt van útszűkület. Bármerre is jársz, vigyázz magadra és vezess óvatosan.

0: közmeghallgatást tartanak Dunaszentbenedeken. Ukrajnában elfogadták a kisebbségi nyelveken folyó oktatásról szóló törvényt. Köszöntelek, a Korona FM 100 friss híreit hallod. Közmeghallgatást tartanak október 19-én hétfőn Dunaszentbenedeken a Paksi atomerőműhöz tervezett fenékküszöb létesítésével kapcsolatban. Az esemény célja, hogy az érintettek megismerhessék a beruházáshoz kapcsolódó információkat, valamint megfogalmazhassák véleményüket és kérdéseiket. A személyes közmeghallgatást a Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztálya szervezi. A fórum 14 órakor kezdődik a Dunaszentbenedeki faluház nagy termében. Törvényesnek ítélte a bíróság a Seszták Miklóssal szembeni őrizetbevételi eljárást. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közleménye szerint a mentelmi jog felfüggesztésére vonatkozó parlamenti határozat az ülést vezető elnök kihirdetésével azonnal véglegessé válik. Magyarországon fokozatos államháztartási konszolidációt vár a választások előtti költségvetési lazítás, valamint az asszálykárok és az energiárak ellentételezését célzó kiadások időszaka után a Fitch. A nemzetközi hitelminősítő szerint ugyanakkor rövid távon még folytatódik a hiány és az államadósság egyidejű növekedése. Ukrajnában a parlament elfogadta a kisebbségi nyelveken folyó oktatásról szóló törvényt. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, a jogszabály alapjaiban teszi könnyebbé a magyar gyerekeknek az anyanyelvük használatát Kárpátalján. Orbán Anita, a külügyminiszter, ezt fontos előrelépésnek nevezte, ám bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a folyamat még nem zárult le.
1: Humán meteorológiát a több mint 30 éve sikeresen működő építőanyagkereskedés az első Dunakavics támogatja.
0: Ma frontmentes időnk lesz, az egyre ősziesebbre forduló időben szaporodik a torok, fájással, köhögéssel küszködők száma. Ha ilyesmit tapasztalunk, ne hagyjuk figyelmen kívül, mert ezek a tünetek lehetnek egy kezdődő influenza, torok vagy akár tüdőgyulladás előjelei. Ezekre a panaszokra segítség lehet a mezei kapukkfűből készült tea, erősíti az immunrendszert, javítja a vérkeringést, jót tesz a felső légúti megbetegedések ellen, fertőtlenítő hatású. Köszönöm a figyelmed! Szép napot és kellemes rádiózást kívánok!
2: Éva, köszönjük szépen!

0: Mikozolán.
1: 16 fok napsütés, és már csak egy óra, hogy hozzájussunk a kellő élelem adagunkhoz. Nem sokára itt az ebédidő, erre hangolódunk már, mindjárt Fábián Juli hangjával szól a Jensen Wine, a

0: vélemény szabad.
1: Olyok a témák, reggel is.
2: Olyan, mintha a családommal lennék.
3: Ti játszatok a legjobb zenéket.
2: Én nagyon szeretem önöket, mert ráadásul baranyosak a bemondóik. Nagyon jól összeáll.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet, ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék.

0: délutánra az ember már annak is tud örülni, ha elsőre megtalálja a kulcsát, nem hogy egy jó választ, viszont most itt az idő, hogy felszív magad és játszunk egy jót a tempomatban.
1: Megtelt az éter benzingőzzel. A motorok felbőgnek. Ebben a pillanatban
2: kigyullad a szárny lámpa.
1: Padlógázzal indul a Korona FM 100 játéka.
2: Ez a tempomat.
1: De vajon ki lesz a leggyorsabb? Játékot Kalocsa új műszaki áruháza.
2: Az Expert Digital támogatja.
0: Bizony-bizony fődíjaink között van egy Rowenta Air Force Light vezeték nélküli rútporszívó és egy 5 literes légkeveréses tefál fritőz, de ezek csak jó megoldás után válnak megszerezhetővé, úgyhogy telefonok a kézbe, 78-567-662, gyorsítottan hallod most ezt a remek igaslágert, amit kiválasztottam.

0: szerintem ennyire nem voltam szőrös szívű. 78-567-662, mondjuk a telefonszámot elfelejtettem. Igen, már is jön a hívás. Halló, halló!
1: Halló, szia, Tomi vagyok!
0: Szia, Tomi, neked játszottam már dalt ma?
1: Még nem.
0: Még nem játszottam, de hamarosan akkor játszhatom. Nagyon hasonlít a hangotok az előző telefonálóval. Na mindegy, úton vagy, hallom.
1: Igen, igen, igen, most jövök haza Londonból.
0: Londonból óriási nagy taps neked és kitartást. Reméljük egy jó megfejtés után majd elindulsz oda is. De mondd ki te inkább.
1: Big in Japan.
0: Bizony! Pontosabban.
2: Oh, the big chinai, chunai, big chinai, chai, big chinai, do
0: this, do. Ez az eredeti. Meg a nagy taps. Hát nagyon szuper voltál, Tomi. Most már biztosan benne vagy a nagy kalapban. Ha hazaérsz, akkor már remélhetőleg porszívózni tudsz majd egy szuper új roventával.
1: Remek. Már alig várom.
0: Mennyi egyébként még az út? Hol tartasz?
1: Hát, megmondom őszintén, Londonból megyek fullba, és még egy olyan 30 percem van vissza hazáig. Még között tankolnom is kell majd.
0: Jól van, akkor rád bízunk a tankolás, remélem azért nincsenek ott olyan óriási árak, és a reklám után meg elindulunk Japánba, jó?
1: Rendben, rendben!
0: Ciao, ciao!
3: Játsz te is a következő fordulóban, és vidd el a fűdíjat!
4: Nyerd meg a Rovento Air Force Light vezeték nélküli rútporszívót, vagy az 5 literes légkeveréses Tefal Fritőz együttesen több mint 70 ezer forint értékben.
3: Reklám.
4: Megnyílt Kalocsa új műszaki áruháza, az Expert Digital.
3: A Buzapiac téren, a Lottózó mellett a legmodernebb technológia és valódi személyes tanácsadás várja.
4: Bízza magát 22 ország tapasztalatára. Expert Digital. Vigyen szakértelmed otthonába.
3: Ez reklám volt. A műsorszám
4: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ők hirdetnek, így még sikeresebbek.
4: Reklám.
3: Október 31-én egyetlen

0: DJ Lotters, Bobby és Simi. Október 31. Szombat, Zelitító, Klub Fregat. Ahol az emlékek újra életre kelnek.
1: Ő járt már idénlátás vizsgálaton? Ha még nem, itt a tökéletes alkalom. A 33. évfordulóját ünneplő Vicai Látás és Hallás Központ különleges születésnapja ajánlattal várja. Készítessen új szemüveget, és ön döntheti el, mire kéri a 33%-os kedvezményt. A szemüveg lencsére vagy a szemüveg keretre.
2: És ez még nem minden.
1: Új szemüvegéhez most az optometriai látásvizsgálat ingyenes. Foglaljon időpontot a 30-647-80-22-es telefonszámon, vagy online a vicaioptika.hu oldalon.
3: Rádió

0: A glamour napokkal idén a lakásod is jól jár. Október 15-e és 18-a között 20% kedvezmény minden teljes áru termékre a Diego-ban. Új padló, szőnyeg, függöny, tapéta, beltéri ajtó. Jöhet! Ne feledd, glamour napok a Diego-ban október 15-től 18-áig.
1: Keresse a kalocsai Diego áruházban, ahol szakértők segítenek önnek a vásárlásban. Diego Kalocsa, Bátyai út 23.
2: Na, Józsikám, új autó? Ez jó sokba kerülhetett. Hogy tudtatok már megint ennyit spórolni?
3: Tudod, szomszéd, leszigeteltünk mindent, a homlokzatot és a födémet is. A számlák helyett inkább a kocsi részleteit fizetjük.
4: Te is követnéd Józsi példáját? Spórolnál el a fűtés és hűtés számlán? Hűszigár. Hűszigetelés pincétől lapadlásig. Vásárolj építőanyagot közvetlenül a gyártótól. Kalocsa és Bátya között az 51-es főút mellett. Hűszigár. A legjobb ár.
5: Te is kéred a siker kulcsát?
4: Keresd a koronaradio.hu-n a média ajánlat menüpontot.

mert hamarosan szól egy újabb klasszis dal, török garanciával. Addig is hallgasd a legjobbakat. Korona FM 100. Itthon vagy.

Posner. Ibizában jártunk vele az előző percekben, 10 perc múlva már 6 óra, lassan az esti teendők is előkerülnek, készülhet a vacsora, közben elindulhat a mosás, hogy aztán végre le is lehessen ülni, már csak teregetni kellene, és az a legjobb szerintem, amikor a gép szerint is csak 1 perc van hátra, de 5 perccel később is csak 1 perc van hátra, mindig ugyanazt mutatja. Pedig többnyire megvan amúgy az oka, ezt most olvastam, a hátralévő idő csak becslés, amit a gép menet közben folyamatosan módosít. Ha például az ágynemű egy nagy vizes csomóba áll össze, centrifugálás előtt újra meg újra megpróbálja egyenletesen elosztani. A túl sok mosószer miatt pedig extra öblítést is beiktathat, hogy ugye megszabaduljon a habtól. Ezen néhány aprósággal tudsz amúgy segíteni, tartsd be a választott program töltési határát, és lehetőleg kisebb-nagyobb darabok is kerüljenek együtt a dobba. A paplanhúzat cipzárját vagy gombjait azt nyugodtan zárd be, így kevésbé gyűjti magába a többi ruhát. Mosószerből pedig a csomagoláson ajánlott adagot használd a ruha mennyiséghez és a szennyettségéhez igazítva, a ráadás könnyen csak hosszabb öblítést jelent. Ha rendszeresen elakad a program vége, az egy bosszantó jelenség tud lenni, vagy víz marad a gépben, a leeresztő csövet és a szűrőt is érdemes ellenőrizned, szűrőt tisztítani azt áramtalanítva kihűlt víznél, a gép útmutatója szerint szabad. A teregetéssel tehát várd meg, amíg tényleg végez a gép, addig nyugodtan foglalkozz mással, mondjuk bulisz, palmonkék dalája, ez az All Over Me itt a Koronában.

0: Elképesztő visszatérés. A Morándisokat hallottad kevéssel 6 óra előtt, és biztosan nem csak innen ismered őket, hisz ez a gigasláger is hozzájuk tartozik. Azóta jól megöregedtek. Mónak olyan hosszú haja lett, mint nekem, és hát lassan gyerekük is születik majd, az egyiküknek már született is, most már házasságot keres Randy részük az Angelsből. Ez a Korona FM 100 itthon vagy, most már csak 3 perccel vagyunk 6 óra előtt, lassan terítünk, utána ráfordulunk az este kellemesebbik felére, amikor ugye már a kanapéről nézzük a sztorikat. Hamarosan a kultúra kezdéseként egy mozis programot készítünk elő, amelyben két régi harcos néz szembe egy nagy visszatérésnek ígérkező verseny, de persze nem mindenki tisztességes játékkal akar győzni, a Kalocsa moziban hamarosan ezt is vászonra tűzik. Aki viszont inkább streaming párti, egy olyan szupervégjátékot találtam, amit nem érdemes kihagynod szerintem, 3 barát éveken át ugyanazzal a kitalált haverral menti ki magát a kellemetlen helyzetekből, csak hogy egyszer eljön az igazság pillanata. A kultúra végére pedig egy könyves meglepetést tartogatunk a sok jó dal mellett. Nice Missy a kezdés, nice to meet you, örülök, hogy én is hallottalak, meg találkoztunk az adásban, maradj még azért hétig velünk.
1: Ügyeskedjenek vigyázni, az ajtók záródnak.

0: hétvégéd milyen?
1: Éldát újra a múltat. Korona FM 100.
0: Itthon vagy.
1: Dalok örök garanciával. Biztos megélhetés a mindennapokban. A Popfesztivált a Botok Kft. Támogatja. Állásajánlatukért ott most a www.botokft.hu-ra.
2: Az eddigi legnagyobb szankciós listát fogadta el Oroszországgal szemben az Unió. Két amerikai tudós kapta a közgazdasági Nobel emlékdíjat. Köszöntelek, jönnek a részletek. Fejes Péter volt Vasmegyei főügyész helyettest, javasolta a legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök hétfőn. Fejes Péter jogász, egyetemi oktató, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, 2025-ben ment nyugdíjba. Fejes Péter kiemelte, hogy legfőbb célja az ügyészségi szervezetben a hagyományos értékrend és az önbecsülés visszaállítása, a társadalmi megbecsülés visszaszerzése, a szakmaiság és a politikamentesség érvényre juttatása. Az új legfőbb ügyészről az országgyűlés dönt. Lemondott győri önkormányzati képviselői mandátumáról Borkai Zsolt. A most független képviselő, korábban fideszes politikus, a város egykori polgármestere úgy nyilatkozott, önként távozik, már nem szeretne a statiszta szerepét játszani. Újabb panaszt tett az Európai Bizottságnál a magyar kiskereskedelmi különadó miatt a Spár, mert a cég szerint az hátrányosan érinti a külföldi tulajdonú áruházláncokat. A vállalat szerint az adóteher csökkentését célzó módosítás sem jelent megoldást, mert több száz üzletét nem tudja a külön társaságokba szervezni. Elfogadták az uniós tagállamok külügyminiszterei az Oroszország elleni új szankciós listát, amely mintegy 1600 névvel bővült. Kaja Kallas, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint ez a legnagyobb kiterjesztés azóta, hogy Oroszország 2022. februárjában megtámadta Ukrajnát. Megosztva, két amerikai közgazdász, Robert E. Hall és Michael Woodford kapta az idei közgazdasági Nobel emlékdíjat a makrogazdasági stabilizáció mikroökonomiai alapjainak kidolgozásáért. A Svéd Tudományos Akadémia indoklása szerint modelljeik segítik a kormányokat és a jegybankokat abban, hogy hatékonyabban kezeljék a gazdasági visszaeséseket és az inflációt.
1: A sporthírek támogatója az Ecolab. Ecolab. Teljes körű higiéniai megoldások.
2: Bondár Anna két helyet rontva a 66. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján, még a férfiaknál a legjobb magyar Marozsán Fábián egy pozícióval lejjebb kerülve a 63. Bondár mögött Udvardi Panna található még a legjobb 100 között, aki egy helyet veszített, így a 80. míg a korábbi top 100-as Gálfi Dalma jelenleg a 152. Marozsán a nyitókörben kiesett Sanghájban, s legközelebb a kazasztáni Almatiban indul a jövő héten. Piros Zsombor egy helyet rontott, ezzel a 114. az ATP rangsorban, míg a sérülés miatt idén már nem versenyző Fucsovics Márton egy helyet csúszott vissza, és a 134. A férfiaknál egyelőre maradt az élen az olasz Jannik Sinner, öt a német Alexander Zverev és a spanyol Carlos Alcaraz követi, a 24-szeres Grand Slam bajnok Novák Djokovic pedig pekingi diadalával 3 hét után visszatért a top 10-be, és jelenleg a 8.
1: Pótold a folyadékot természetes forrásból. Az időjárás jelentés támogatója a Hartai természetes ásványvíz és Grőpszik víz.
2: Szerdán több órás napsütése van kilátás, számottevő csapadék nélkül, a hajnal viszont már kifejezetten hűvösnek ígérkezik. 0 és 5 fok közé csökken a hőmérséklet, a fagyzugokban gyenge fagy is előfordulhat. Napközben 13-18 fok várható. Köszönöm a figyelmed. Ezek voltak a Korona FM 100 hírei Korsos Évától.
3: Köszi Éva, várunk egy óra múlva.

elmúlt 4 perccel időszerű a vacsora, és szerintem kedden ilyenkor már senki sem akar újabb feladatokat keresni magának. Inkább maradj velünk, mert perceken belül indul a kultúra, megnézzük, mi újság a filmek és sztárok körül, hát ha az estére adunk egy jó nagy adag ötletet. Előtte Miles Missy Indit, Léni Viazonnal közösen. Ez a Nice to Meet You.

0: Josh Breaks és az Easy Salt itt a Korona FM 100-on. Pontban 7:30-hez érkeztünk. Üdv a kultúrában, kedves téren most még nem mondom, hogy kap fel a kabátot és induljál mozizni, mert ma nincsen filmvetítés Kalocsán, a színházi programja az este, de a filmek csütörtökön visszatérnek, ráadásul rögtön egy premierrel. A Street Fighter az akciót, a fantasztikus elemeket és a vígjátékot is összekeveri, a történetet pedig 93-ba helyezi.
1: Meg kell találnom a föld legnagyobb harcosait.
2: Street Fighter a mozikban.
0: A sztoriban Ryu és Kent két elinegenedett utcai harcos, akiket Chun-Li szervez be a következő világ harcosa versenyre. A küzdelem mögött azonban egy halálos összeesküvés húzódik, így hát hamar kiderül, hogy itt már jóval többről van szó egy látványos bajnokságnál, ígérik. A film egyébként 2 óra 1 perces 16-os karikás, a premier az csütörtök este 6-kor lesz, de ha az nem férne vele, szombaton 7:30-kor, vasárnap pedig 3:30-kor is megnézheted a Kalocsa moziban. Ha viszont csütörtökig sem akarsz várni, maradj velünk, mert hamarosan egy azonnal indítható streaming opció. Jóval is várunk, most pedig Criss Cross Amsterdam-ig dalával, ez a Májó Máj.

0: A következő felsorolás hibás. Csabai kolbász, tokai aszú, magyar zene, kalucsai paprika.
1: Hol a hiba?
2: Az egyik hivatalosan
0: nem. Hungarikum.
2: De rajta vagyunk. Hungarikum.
0: Hungarikum. Duplá hazai.
2: Minden munkanapon 4 és 6 óra között.
0: Minden ünnepnapon 5 és 7 óra között.
2: A magyar dalnapja.
0: Hungarikum.
2: Korona FM 100. Itthon vagy. A műsorszám
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ők hirdetnek, így még sikeresebbek.
0: Reklám.
3: Közeleg a disznótorok ideje. Ne bízza a véletlenre a családi receptet. A kalocsai böllérboltban egy helyen talál meg mindent. Szemes és őrölt fűszerek, paprikás kolbász és téli szalámi fűszerkeverékek prémium minőségben, természetes és műbelek, kis és nagy tételben. Húsdaráló, töltőberendezések, szalagfűrészek, dikkések, bárdok, kesztyűk, szinte minden, amire a disznóvágáshoz szükség van. Keresse a böllérboltot Kalocsán az Ipari Parkban. Nyitva hétfőtől péntekig reggel 7-től délután 2 óráig.
4: A glamour napokkal idén a lakásod is jól jár. Október 15-e és 18-a között 20% kedvezmény minden teljes áru termékre a Diego-ban. Új padló, szőnyeg, függöny, tapéta, beltéri ajtó. Jöhet! Ne feledd, glamour napok a Diego-ban október 15-től 18-áig.
3: Keresse a kalocsai Diego áruházban, ahol szakértők segítenek önnek a vásárlásban. Diego Kalocsa, Bátyai út 23.
5: Nagymama!
6: Szerusz, Piruska!
5: Tegnap nem találtalak itthon, úgy aggódtam érted. Merre jártál?
6: Ne félts engem, kisunokám! Csak bementem a városba, a viccai látás és hallás központba.
5: Miért voltál ott?
6: Hogy jobban lássalak, hogy jobban halljalak.

0: és hallásközpont. Minden, ami látás, minden, ami hallás.
1: Egy biztos támasz a legnagyobb segítség a gyász fájdalmában. A Kalocsai Kegyeleti Iroda teljes körű ügyintézéssel, a szükséges kellékekkel, valamint élő és selyemvirág csokrok, koszorúk készítésével, helyszínre szállításával támogatja Önt, hogy a búcsúnak szentelhesse minden figyelmét. Levesszük a terhet a hozzátartozók válláról. Méltányos árakon. A köztemetőn belüli kegyeleti szolgáltatásokat az önkormányzati rendelet szerint kizárólag a Kalocsai Városgazdálkodási Intézmény végezheti. Ügyeletünk a nap 24 órájában hívható a 30 686 5467-es számon. Kegyeleti iroda. Kalocsa, Szent István Király út 35.
2: Megkérdeztük a Fleiss Festék Diszkont vásárlóit, mit várnak az üzletbe lépve. Azt mondták, hozzáértő szakmai segítséget, hogy amiért jöttek, az készleten legyen, de a legtöbben a jó árakat említették.

0: festékdiszkont, új beszállítói forrásokat felkutatva, még nagyobb választékkal és még jobb árakkal várja a vásárlókat. Plajsz festékdiszkont. Kalocsa, Vörösmarty utca.
1: Te is kéred a siker kulcsát?
2: Keresd

hamarosan szól egy újabb klasszis dal, török garanciával. Addig is hallgasd a legjobbakat. Korona FM 100. Itthon vagy.

0: Egyedül.
1: Százon szól a rádió az autódban.
2: Amióta elindultatok, én azóta hallgatlak benneteket.
3: Ez a legjobb itt a környéken.
4: Kívánom a csapat.
5: Ezt szeretem nagyon, de

0: van, aki még nem is élt ekkor. Van, aki még nem is hallott róla.
1: És itt vagy te, te, aki tudod, mert emlékszel,
0: hogy ez volt minden,
1: amit a zene jelentett. Jelentett. Emberek milliói nézték, hallgatták, és persze imádták.

0: FM 100.
1: Itthon vagy.
0: 21 óra.
2: Szüreti mulatság lesz szombaton Fogtön, hivatalba lépett az NMHH elnöke. Köszöntelek, a Korona FM 100 legfrissebb híreit Korsos Évától hallod. Október 17-én szombaton szüreti mulatságot rendeznek Fogtön, amely 13 órakor lovas felvonulással kezdődik, majd 16 órától műsorral, néptánccal és táncos mulatsággal folytatódik. Hollerné Leitner Mária, a település közművelődési szakembere rádiónknak elmondta, hogy a programban a Fogtői Óvoda Katica csoportja és a Géderlaki Néptánc Együttes is fellép, az estét pedig 20 órától a Kultúrházban rendezett Batyús Bál zárja.
3: 17-én hamisítatlanul hangulattal, patadobogással és vidám muzsikával telik meg Fogtő. Idén is elérkezett az év egyik legjobban várt eseménye, a hagyományos fogtői szüreti felvonulás is bál.
2: Hivatalba lépett a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke hétfőn, közölte a Sándor Palota Facebook oldalán, miután Polyák Gábor átvette kinevezési okiratát és ünnepélyes esküdtet Bak András államfő előtt. Polyák Gábor médiajogászt, kutatót, egyetemi oktatót, az országgyűlés szeptember 22-én választotta meg a média tanács elnökének 5 évre, 2031-ig. A hatályos szabályozás értelmében az NMHH vezető tisztségét a média tanácsi elnöki megbízatásának időtartalma alatt tölti be. A BYD a negyedik negyedévben tervezi elindítani a sorozatgyártást szegedi személygépkocsi gyárában, jelentette be Stella Lee ügyvezető alelnök. A kínai járműgyártó tervei szerint 2030-ra több mint 40 ezerre bővíti dolgozóinak a számát Európában. Stella Lee, aki a cég nemzetközi üzletágát felügyeli, azt mondta, hogy európai munkaerőállománya a közeljövőben már meghaladja a 10 000-et. A vállalat szakembereket kíván felvenni, mind az autóiparból, mind más iparágakból, beleértve azokat is, akiket elbocsátottak az európai vállalatoknál. Ennek eredményeként a BYD a régió autóiparának egyik legnagyobb munkaadójává válhat.
1: Az időjárás

0: mix.com weboldalra.
1: Szerdán több órás napsütésre van kilátás, számottevő csapadék nélkül, a hajnal viszont már kifejezetten hűvösnek ígérkezik. 0 és 5 fok közé csökken a hőmérséklet, a fagyzugokban gyenge fagy is előfordulhat. Napközben 13-18 fok várható. Köszönöm a figyelmed. Ezek voltak a Korona FM 100 hírei Korsos Évától.
2: Tele vagyunk!

Miért telnek egyre gyorsabban az évek? Ezt tudom, te sem érted. Én visszanézve azt látom, sok piros betű volt a naptárom, és csak azt bánom a legjobban, mikor szerettem, de nem mondtam. Mennyi történet a múltból, már nem is tudjuk igazából,